nyablok nek. Udah duriku nyablok-nyablok. Wani-wani nek. Ngapol nek.